Ándale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, ór